rito Omondi puonjo nyithindo Mwalimu puonjo nyithindo Omondi puonjo nyithindo Tukalo pep Opiso mondi jaka sae kidwaro limu Opiso mondi gura ndingo kidwaro nene Opiso mondi gura ndingo kidwaro neno